Gi meg mann, gi meg baby. Skal vi gi meg solnedgangen? Gi meg mann.